FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, Japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában rajtol a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, és nagyon boldog névnapot kívánunk a ma ünneplőknek, méghozzá a Justináknak, Isten éltesse őket. Én pedig hozom a jó zenéket ma is. Jó reggelt!

0: Gabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Itt van a mai napindító tippünk. Ha ma délelőtt vagy délután sok mindent szeretnénk elintézni, ne akarjunk mindent egy húzamban letudni. Egy rövid szünet nem feltétlenül elvesztegetett idő. Kutatások szerint a rövid pihenő javítja a figyelmet, különösen akkor, amikor hosszabb ideig kell koncentrálnunk. Egy 2022-es vizsgálat szerint például egy rövid délutáni alvás javítja a tartós figyelmet, szóval ha ma elfáradunk, néhány perc megállás néha többet ér, mint egy óra előre erőltetett munka pluszba. Ez volt a mai napindító tipp, jó reggelt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: a tegnapi is a kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor, szóval nézzük a mai nap szülötteit. A született Olivia Newton-John például ausztrál brit énekesnő és színésznő 1948-ban, illetve Serena Williams, amerikai teniszező 1981-ben, éppen a mai napon. Ők voltak a mai nap híres szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, ahol a következő órában egy különleges helyre is elkalandozunk majd gondolatban, illetve kettő új fajról is hozok majd részleteket. Rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az áristop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőrség.

0: vásárlók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Indul a második órája a műsornak, sok hasznos infóval, jó zenékkel készültünk erre az órára is. Nem sokára pedig egy különleges helyre kalandozunk el, rádiózunk együtt.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor, és ma is elkalandozunk egy különleges helyre. Ma éppen a lovak városába, Mezőhegyesre visszazutunk. Egészen 1784-ig nyúlik vissza a hely története. Második József ekkor alapította meg itt a császári és királyi ménes intézetet, eredetileg a hadsereg lóállományának utánpótlására. A ménes birtok pedig maga a település is különleges szerkezetet kapott, miatt a központi épületek, majorok és hosszú fosorokkal szegélyzett utak rendszere alakult ki, ami még ma is egyébként a városkép jelentős része, tehát ide is érdemes lehet valamikor ellátogatni, most pedig vissza a dalokhoz.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ausztrál kutatók két új bocsáskafajt azonosítottak Queen Islandben. Az egyik faj nagyjából 16 cm-es, vagyis körülbelül egy nagyobb fogkefe hosszúságú, egészen arra lehet vele találkozni, és különlegessége, hogy a nőstény petéinek sajátos fedőszerű szerkezete van. A kutatók ráadásul egy harmadik fajt is újra elkülönítettek, amelyet korábban évtizedeken át egy másik fajhoz soroltak, tehát mostában azért van izgalom állatfajok felfedezéséből, és egy újabb macskafajt is felfedeztek, amit éppen az elmúlt hetekben tettek közzé. Szóval nagyon érdekes, egy házi macskánál kisebb macskafajról van szó, érdemes utána nézni a neten, most pedig vissza a dalokhoz.

98.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor, aminek most a végéhez érünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, jelentkezem holnap is, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadőr György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
7: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
6: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
7: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

a képlet. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipit a 7 Days csak 165 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
6: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 26-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyt be Békés Csabán. Békés Csabára érkezett a magyar sajtófotó kiállítás. Közlekedési versenyen vehettek részt a gyulai óvodások. Kerékpáros programokkal népszerűsítették a környezetbarát közlekedést Békés Csabán. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó előleg érkezett Békés Csaba önkormányzatához, ami nehéz helyzetbe hozza a város költségvetését, közölte kedden Szarvas Péter polgármester. A 2026-os büdzsé alakulásáról csütörtök ülésén tárgyalt a Békés Csabai közgyűlés. Békés Csabai idei költségvetését februárban fogadta el a közgyűlés 16 igen szavazattal és egy tartózkodással. A büdzsé akkor közel 35,8 milliárd forintos főösszeggel számolt. Helyi iparűzési adóból 7,5 milliárd, építmény adóból 840 millió, idegenforgalmi adóból pedig 22 millió forint bevételt terveztek. Ez összességében 750 millió forinttal haladta volna meg a 2025-ös bevételeket. A költségvetésből mintegy 25 milliárd forintot működésre, 10 milliárdot pedig beruházásokra és fejlesztésekre szántak. Szarvas Péter keddi tájékoztatása szerint a jegyző arról értesítette, hogy a szeptember 15-én esedékes iparűzési adó előleg befizetésekből a vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb érkezett be. A polgármester szerint ez jelentős nehézséget okoz a város számára. A pénzügyi helyzetről a közgyűlési bizottságok ülésein, majd a csütörtöki közgyűlésen is tárgyaltak. Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy a városvezetés továbbra is a stabil működés fenntartására törekszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2026-os költségvetés egyensúlyban maradjon. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a meghatározó helyi vállalkozások vezetőivel is. Közben a költségvetés főszeg a februári 35,8 milliárd forintról 40,1 milliárdra emelkedett. Az első fél évben az egész évre tervezett bevételek 60%-a, a kiadásoknak pedig 47%-a teljesült. Ez 24,2 milliárd forintos bevételt és 18,9 milliárd forintos kiadást jelentett. A Békés Csabai Fotófesztivál részeként nyílt meg kedden délután a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tálaton az elmúlt év legfontosabb, legmegrázóbb és legkiemelkedőbb hazai társadalmi, kulturális és sporteseményeit bemutató képek láthatók. A kiállítás a magyar sajtófotográfia egyévének lenyomatát adja. A fotók egy-egy pillanaton keresztül mesélnek a jelenkor fontos eseményeiről és történeteiről. A 44. Magyar Sajtófotó pályázatra 258 szerző összesen 2355 pályaművel jelentkezett. A képeket nemzetközi zsűri bírált el 4 fordulós kiválasztási folyamat során. A tálatot Varga Tamás alpolgármester nyitotta meg, hangsúlyozta, hogy Békés Csabán mindig fontos szerepet töltött be a kultúra, és ez a jövőben is így lesz. Kiemelt, hogy a szabadtéri kiállítás különleges lehetőséget ad arra, hogy az emberek a város közterén találkozzanak a kortárs sajtófotókkal. Hozzátette, hogy Békés Csabán már 7. alkalommal látható a tálat, amely országszerte népszerű. Szerint ennek egyik oka, hogy a különleges képek megállásra és gondolkodásra késztetik az embereket. A megnyitón Bánkúti András, a kiállítás kurátora, a képek történetébe és a zsűrizés kulisszatitkaiba is betekintést adott. Elmondta, hogy a tálaton megrázó történetek, emberi sorsok, sportesemények és a jelenkor fontos társadalmi mozzanatai jelennek meg. Kiemelte, hogy az elmúlt években nemzetközi zsűri értékeli a pályaműveket, ami szerint azért is jelentős, mert a magyar fotográfusok alkotásai külföldön is figyelmet kapnak.

0: time rolls, my time
1: rolls. Közlekedési versenyt rendeztek kedden délelőtt Gyulán, a Békesugár úti óvoda közlekedési játszóparkjában. Az autómentes nap alkalmából szervezett programon Gyula Város Egyesített óvodájának mind a 8 tagintézménye képviseltette magát. Az 5 fős csapatok ügyesség és elméleti feladatokban mérhették összetudásukat. Kónya István alpolgármester, önkormányzati képviselő a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy a program egyszerre szolgálta jó kedvet, a szórakozást és a közlekedés biztonságot. Felidézte, hogy a több mint 50 éve létrehozott közlekedési játszóparkot néhány éve felújították, hogy továbbra is segítse a gyerekeket a közlekedési ismeretek elsajátításában. Fontosnak nevezte azt is, hogy a verseny lebonyolításában a gyulai rendőrkapitányság szakemberei is közreműködtek. Kónya István kiemelte, a város útjain is sok személyautó és teherautó közlekedik, ezért már gyermekkorban fontos megtanulni a körültekintő közlekedést. Az elektromos rollerek használatával kapcsolatban pedig a fiatalabb korosztály figyelmét érintő közlekedésbiztonsági szempontokra is felhívta a figyelmet. Enyediné Nagy Krisztina tagintézményigazgató elmondta, hogy az autómentes naphoz kapcsolódva baráti versenyt szerveztek a 8 tag óvoda számára. Az elméleti feladatok között színezés, igaz-hamis állítások, helyzetfelismerés, szituációs kérdések és közlekedési táblák felismerése szerepelt. Az ügyességi pályán a gyerekeknek többek között szlalomozniuk, keskeny úton közlekedniük és lassítaniuk is kellett. A program minden résztvevője gyermekajándékot kapott, az első 3 helyezett csapat pedig külön díjazásban részesült. Játékos programokkal, ügyességi versenyekkel és a hagyományos Critical Mass felvonulással hívták fel a figyelmet kedden Békés Csabán a környezetbarát és biztonságos közlekedésre. Az Európai Mobilitási Hét részeként megrendezett autómentes nap középpontjában ezúttal is a kerékpározás népszerűsítése állt. A Szent István téren délután többféle játékos és ügyességi program várta az érdeklődőket. A résztvevők kipróbálhatták a bolond bringákat és különböző kerékpáros játékokat is. A legkisebb ezeket külön versenyekkel szólították meg, a 2 és 8 év közöttiek moci, futó, bicikli és roller versenyeken vehettek részt. Varga Tamás alpolgármester szerint Békés Csabán komoly hagyományai vannak a kerékpározásnak. Kiemelte, hogy a város kiterjedt kerékpárút hálózattal rendelkezik, és sokan használják a biciklit a mindennapi közlekedésben, például munkába vagy iskolába járáshoz. Hangsúlyozta, hogy az autómentes naphoz hasonló rendezvények azért is fontosak, mert felhívják a figyelmet a kerékpározásra, és újabb embereket ösztönözhetnek ennek a közlekedési módnak a választására. Az alpolgármester hozzátette, már gyermekkorban érdemes elkezdeni a közlekedésre nevelést, és rendszeresen fel kell hívni a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. A kerékpározás népszerűsége egészségre gyakorolt kedvező hatása és környezetkímélő jellege mellett ezt is kiemelt szempontnak nevezte. A hagyományos kerékpáremelés és a közös fotózás után a biciklisek több kilométeres közös tekerésre indultak a városban, majd visszatértek a Szent István térre, ahol ismét a magasba emelték kerékpárjaikat. Lezárult az Orosházi Dr. László Elek Kórház Könd utcai szakrendelője mosdóinak felújításának első üteme. A második emeleten már használhatók a teljesen megújult vizes blokkok, miközben az első emeleten és a földszinten megkezdődtek a további munkálatok. A második emeleten új burkolatokat, szanitereket és kézi adagolókat építettek be, megújultak a mosdófülkék, valamint korszerű ledes világítást alakítottak ki. A felújítás következő szakaszában az első emeleti vizes blokkok, valamint a földszinti mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó újul meg. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet a kormány 2025. november 19-i határozat alapján 1.426.775.000 forint állami fejlesztési támogatást kapott. Az összegből több ütemben valósulnak meg felújítások, lift cserék és műszerbeszerzések. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon, valamint a főépület 4. emeletének déli és nyugati szárnyán már elkészült a teljes körű felújítás. Folyamatban van a személy- és teherliftek cseréje, emellett megkezdődött a csecsemő és gyermekosztály teljes körű megújítása is. A szakrendelő folyosóin pedig ütemezetten halad a PVC burkolatok cseréje. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Let me tell you.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
7: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
8: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked.
10: Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is.
9: www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: FM 89.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legtöltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki értelmi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, hozom az üzeneteket és mellé a jó zenéket a következő percekben. Rádiózunk együtt, hangerőt a készülékekre. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádióban a kívánság műsor, és itt egy üzenet a rögtön érkező dalunk mellé. Sziasztok, boldog születésnapot kívánunk Horváth Lillának, legyen ez a nap tele boldogsággal, vidámsággal és kedves pillanatokkal. Barátnője Emese írta nekünk az üzenetet. Mi pedig küldünk is egy jó dalt. Boldog születésnapot!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposainkat köszöntjük most, és ezzel zárul is a kívánság műsor. Már a kiosztott adagja, a Justináknak és a Páloknak nagyon boldog névnapot kívánunk. A kívánság műsor pedig a végéhez ért, de itt vagyok önnel a folytatásban is. Amen.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Most pedig itt van néhány gondolat az autózóknak. Ahogy az őszi hőmérsékletek este és reggel alacsonyabbra zuhannak, a szélvédőre fröccsent víz, bogarak és por keveréke lefagyhatnak a tükröződő felületeken, haladva majd a tél irányába. Fontos, hogy olyan szélvédőmosó folyadékot használjunk, amely megfelelően ellenáll a fagynak, ne fagyjon meg a tartályban. Tartsuk tisztán a szórófejeket is, hogy ne legyen eltümődve, mert egy pöccintésnyi fagyott törlőfolyadék vagy egy hibás fúvóka drasztikusan ronthatja a kilátásunkat. Használjunk jó minőségű ablaktörlő lapátokat, hogyha a gumi kemény vagy csíkokat húz, akkor ideje lecserélni. Jó autózást!

0: Gabi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor kíséri most is a délutánt és a napunkat. Nem sokára szétnézünk a zene világából, hozok egy érdekességet, most pedig vissza a dalokhoz. Kellemes napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a Billie Jean című Michael Jackson dal eredetileg egy teljesen eltérő hangszereléssel készült el, de előadója és producere végül úgy döntött, hogy a dob sound és a basszus lesz kulcsfontosságú benne, ami hozzájárult ahhoz, hogy a dal táncos klubokban és a tánzenei parketteken is hatalmas siker legyen. Hangszerelés finomítása tette igazán ikonikussá ezt a klasszikust. Most pedig nálunk is az info után vissza a zenékhez.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez érve köszönöm a mai figyelmét is. Holnap is találkozhatunk. További szép napot és jó rádiózást!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. Én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma van a Tiszta Hegyek napja, Amerikában a palacsintát ünneplik, és a mai napon kell emlékeznünk Ivan Pavlovra. Többek között ezekkel a témákkal készültem, a kedvencek pedig jó zenékkel. Már is hozzuk őket.

0: Kimber.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kellemes dallamok itt a Csabán a tegnap és a ma kedvencei között, szeptember 26-án. Hihetetlen, hogy ez a hónap is eltelt, még csak most kezdődött. De valami miatt azt gondolom, hogy a Justinák és Dánielek várták ezt a napot. Igen, ők a névnaposok. A Justina latin eredetű név jelentése igazságos, míg a Dániel héber eredetű név jelentése Isten a bírám. Sok-sok boldogságot kívánunk e két névviselőinek, és szeretettel köszöntjük a napszülötteit. Csillagjegyük a mérleg, eljegy szülötteinek pedig azt üzenik a csillagok, ne ülj otthon, tiéd az egész világ. Kívánjuk, hogy ez valóban így legyen. Sok-sok boldogságot!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek. Szeptember 26-a van. Egyes kalendáriumok szerint Amerikában ez a palacsinta nap. Zárójelben megjegyezhetjük, hogy Európában húshagyó kedden ünneplik a palacsintát. Palacsinta imádók pedig föltehetik a kérdést, miért ne ünnepelhetnénk egy évben akár többször is. Ugye mindenki ismeri a mondást. Nem létezik olyan szomorúság, amit ne lehetne palacsintával gyógyítani. A folytatásban minket a kedvencek vidítanak.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
4: Gyere és egyél nálunk.
3: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A speedpizza.hu.
1: Szólnak a kedvencek, mi pedig a legjobb válogatásban ez a csaba szeptember 26-án. Ma ünnepeljük a csimicsangát, a palacsintát, a gőzgombócot és a krémsajtot. És ha már a krémsajtot ünnepeljük, akkor készítsünk belőle valamit. Például fokhagymás krémsajtos villámtésztát. Sós vízben megfőzzük a tésztát, és elmentünk egy kicsit a főzővizéből. Egy serpenyőben vajat olvasztunk. Fél perc alatt megfuttatjuk rajta az úzott fokhagymát. Vigyázat, tényleg nem szabad, hogy megégjen. Hozzáadjuk a krémsajtot, no meg egy kevés főzővizet. Alacsony lángon megkeverjük, egészen addig, amíg szép sima mártást nem kapunk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, mehet bele szerecsendió. Ekkor dobjuk bele a tésztát, összeforgatjuk. Ha sűrű, még öntünk hozzá a főzővízből, és reszelt sajttal tálaljuk. Kész! Mi is elkészültünk a zenei válogatással, velük folytatjuk.
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Sok-sok kedvenc, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Szeptember 26-a van, a Tiszta Hegyek napja. Egy koreai hegymászó döntött úgy, hogy megtisztítja a hegyeket. Kezdeményezése számos támogatóra talált. Magyarország 2008-ban csatlakozott a minden évben megismétlődő esemény sorozathoz. Szeptember 26-án a hegyek tisztasága, úgymond karbantartása kerül a figyelem középpontjába. Jelszó? Akkor szép, ha tiszta. Tiszta hangok az éterben, a kedvencektől velük folytatjuk most.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, hová kulturális programot hoztam. Október 2-án 19 órakor lesz a bemutatója a Valahol Európában című musicalnek. Ezt követően októberben több időpontban is láthatja a közönség. A történet a II. Világháború után játszódik. A főszereplők gyerekek. A háború mindent elvett tőlük, otthonukat, családjukat, gyermekkorukat. Bandába verődve, éhesen és fázva járják az utcákat. Emberhez méltó életet szeretnének élni, közösséget teremteni. A megindító történettel kapcsolatban további részleteket a jokaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Baka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és Anna kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Délután 4 múlt, továbbra is a legjobb zenéket hozzuk. Ez a Csaba 88.9-en szeptember 26-án Iván Pavlov születésének évfordulóján. Az orosz fiziológusról, pszichológusról hamarosan mesélek, de most adjuk át magunkat a zenéknek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig receptek, mégpedig krémsajtból. Ma a szeptember 26-án a krémsajt világnapján. Készítsünk sajtkrémmel töltött gombafejeket. Megtisztítjuk a gombákat, óvatosan kitörjük a szárukat, ezt akár félre is tehetjük, például levesbe vagy rántottába. Egy tálkában összekeverjük a krémsajtot, zúzott fokhagymával, snidlinggel, sóval, borssal, és egy kiskanál segítségével púposan megtöltjük a gombafejeket a fűszeres krémsajttal. Egy serpenyőben pici olajat hevítünk, beletesszük a gombafejeket úgy, hogy a sajtos felük legyen felfelé. Majd lefedjük egy fedővel. Közepes lángon pároljuk, sütjük 8 percig. Ennyi idő alatt a gomba összeesik, puha lesz, a krémsajt pedig kellemesen átmelegszik. Jó étvágyat!
1: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek. Szép napot, jó munkát mindenkinek. Szeptember 26-a van. 1849. szeptember 26-án született Iván Pavlov, Nobel-díjas, szovjet fiziológus. Ő az, aki a reflexeket kutatta. Nevéhez fűződik a feltételes és a nem feltételes reflex kutatása. Kísérletei Pavlov kutyája néven váltak ismerté. Ugye így már ismerős? Ha azt mondom, hogy a tegnap és a ma kedvencei, akkor reflexszerűen tudjuk. Most jó dalok következnek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb dalokat hozzuk, ez a Csaba 88.9-en. Elérkezett az 5 óra, azaz a búcsúm ideje. Iván Pavlovról ma már meséltem. Igen, ő a Pavlovi Reflex névadója. Ő azt mondta, ha új ötletekre vágyik valaki, akkor olvasson el egy régi könyvet. Kicsit olyan ez, mint a tegnap és a ma kedvenceinek a találkozása. Velük folytatjuk viszonthallásra.
3: Let her march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizet. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke, Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot.

0: közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Gyere és egyél nálunk.
4: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os Csokis Csipita 7 Days csak 165 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 26-a szombat van, a mai napon a Justinák ünneplik névnapjukat. A Justina női név latin eredetű, a Justinus férfi név női párja. A név alapja a latin justus szó, amelynek jelentése igazságos vagy igazságszerető. A név az ókeresztény vértanú nők közvetítésével került be az egyházi naptárba, majd onnan terjedt el Európa szerte. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Szeptember 26-a szombat van, 81. születésnapját ünnepli a mai napon Brian Ferry, angol énekes, dalszerző és zenész, aki leginkább az ikonikus Roxy Music glam rock együttes frontembereként, valamint rendkívül sikeres szóló karrierjéről ismert. Zenéjét és előadás módját elegáns, csábító énekstílus és jellegzetes, kifinomult vizuális megjelenés jellemzi, amellyel David Bowie mellett generációk stílusát és zenei ízlését formálta. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: legyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok. Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Végig megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 26-a szombat van. A mai napon ünnepelné 78. születésnapját Olivia Newton-John, négyszeres Grammy-díjas angol-ausztrál énekesnő, színésznő és aktivista, a 70-es és 80-as évek egyik legmeghatározóbb popkulturális ikonja. Világszerte több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedhet, ő a zenetörténet egyik legsikeresebb előadója. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: Szia! Nossa!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédogézát hallják. Szeptember 26-a szombat van. 1981-ben, vagyis 45 évvel ezelőtt csatlakozott az Iron Maiden zenekarhoz Bruce Dickinson énekes. A váltás mérföldkőnek bizonyult az együttes történetében. Az énekes az Iron Maiden 1982-es áttörést hozó The Number of the Beast című albumán mutatkozott be a nagy közönségnek. Operai terjedelmű, átütő énekhangja miatt a zenekarban és a rajongók körében megkapta a Légi Sziréna becenevet. Bár 1993-ban kilépett, hogy szóló karrierjére koncentráljon, 1999-ben visszatért a bandába, és azóta is az Iron Maiden állandó énekese. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. szeptember 26-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyt be Békés Csabán. Békés Csabára érkezett a magyar sajtófotó kiállítás. Közlekedési versenyen vehettek részt a gyulai óvodások. Kerékpáros programokkal népszerűsítették a környezetbarát közlekedést Békés Csabán. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó előleg érkezett Békés Csaba önkormányzatához, ami nehéz helyzetbe hozza a város költségvetését, közölte kedden Szarvas Péter polgármester. A 2026-os büdzsé alakulásáról csütörtök ülésén tárgyalt a Békés Csabai közgyűlés. Békés Csabai idei költségvetését februárban fogadta el a közgyűlés 16 igen szavazattal és egy tartózkodással. A büdzsé akkor közel 35,8 milliárd forintos főösszeggel számolt. Helyi iparűzési adóból 7,5 milliárd, építmény adóból 840 millió, idegenforgalmi adóból pedig 22 millió forint bevételt terveztek. Ez összességében 750 millió forinttal haladta volna meg a 2025-ös bevételeket. A költségvetésből mintegy 25 milliárd forintot működésre, 10 milliárdot pedig beruházásokra és fejlesztésekre szántak. Szarvas Péter keddi tájékoztatása szerint a jegyző arról értesítette, hogy a szeptember 15-én esedékes iparűzési adó előleg befizetésekből a vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb érkezett be. A polgármester szerint ez jelentős nehézséget okoz a város számára. A pénzügyi helyzetről a közgyűlési bizottságok ülésein, majd a csütörtöki közgyűlésen is tárgyaltak. Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy a városvezetés továbbra is a stabil működés fenntartására törekszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2026-os költségvetés egyensúlyban maradjon. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a meghatározó helyi vállalkozások vezetőivel is. Közben a költségvetés főszeg a februári 35,8 milliárd forintról 40,1 milliárdra emelkedett. Az első fél évben az egész évre tervezett bevételek 60%-a, a kiadásoknak pedig 47%-a teljesült. Ez 24,2 milliárd forintos bevételt és 18,9 milliárd forintos kiadást jelentett. A Békés Csabai Fotófesztivál részeként nyílt meg kedden délután a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tárlaton az elmúlt év legfontosabb, legmegrázóbb és legkiemelkedőbb hazai társadalmi, kulturális és sporteseményeit bemutató képek láthatók. A kiállítás a magyar sajtófotográfia egyévének lenyomatát adja. A fotók egy-egy pillanaton keresztül mesélnek a jelenkor fontos eseményeiről és történeteiről. A 44. Magyar Sajtófotó pályázatra 258 szerző összesen 2355 pályaművel jelentkezett. A képeket nemzetközi zsűri bírált el 4 fordulós kiválasztási folyamat során. A tálatot Varga Tamás alpolgármester nyitotta meg, hangsúlyozta, hogy Békés Csabán mindig fontos szerepet töltött be a kultúra, és ez a jövőben is így lesz. Kiemelt, hogy a szabadtéri kiállítás különleges lehetőséget ad arra, hogy az emberek a város közterén találkozzanak a kortárs sajtófotókkal. Hozzátette, hogy Békés Csabán már 7. alkalommal látható a tálat, amely országszerte népszerű. Szerint ennek egyik oka, hogy a különleges képek megállásra és gondolkodásra késztetik az embereket. A megnyitón Bánkúti András, a kiállítás kurátora, a képek történetébe és a zsűrizés kulisszatitkaiba is betekintést adott. Elmondta, hogy a tálaton megrázó történetek, emberi sorsok, sportesemények és a jelenkor fontos társadalmi mozzanatai jelennek meg. Kiemelte, hogy az elmúlt években nemzetközi zsűri értékeli a pályaműveket, ami szerint azért is jelentős, mert a magyar fotográfusok alkotásai külföldön is figyelmet kapnak.

0: time rolls, my time
1: rolls. Közlekedési versenyt rendeztek kedden délelőtt Gyulán, a Békesugár úti óvoda közlekedési játszóparkjában. Az autómentes nap alkalmából szervezett programon Gyula város egyesített óvodájának mind a 8 tagintézménye képviseltette magát. Az 5 fős csapatok ügyesség és elméleti feladatokban mérhették összetudásukat. Kónya István alpolgármester, önkormányzati képviselő a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy a program egyszerre szolgálta jó kedvet, a szórakozást és a közlekedés biztonságot. Felidézte, hogy a több 50 évvel létrehozott közlekedési játszóparkot néhány éve felújították, hogy továbbra is segítse a gyerekeket a közlekedési ismeretek elsajátításában. Fontosnak nevezte azt is, hogy a verseny lebonyolításában a gyulai rendőrkapitányság szakemberei is közreműködtek. Kónya István kiemelte, a város útjain is sok személyautó és teherautó közlekedik, ezért már gyermekkorban fontos megtanulni a körültekintő közlekedést. Az elektromos rollerek használatával kapcsolatban pedig a fiatalabb korosztály figyelmét érintő közlekedésbiztonsági szempontokra is felhívta a figyelmet. Enyediné Nagy Krisztina tagintézményigazgató elmondta, hogy az autómentes naphoz kapcsolódva baráti versenyt szerveztek a 8 tag óvoda számára. Az elméleti feladatok között színezés, igaz-hamis állítások, helyzetfelismerés, szituációs kérdések és közlekedési táblák felismerése szerepelt. Az ügyességi pályán a gyerekeknek többek között szlalomozniuk, keskeny úton közlekedniük és lassítaniuk is kellett. A program minden résztvevője gyermekajándékot kapott, az első 3 helyezett csapat pedig külön díjazásban részesült. Játékos programokkal, ügyességi versenyekkel és a hagyományos Critical Mass felvonulással hívták fel a figyelmet kedden Békés Csabán a környezetbarát és biztonságos közlekedésre. Az Európai Mobilitási Hét részeként megrendezett autómentes nap középpontjában ezúttal is a kerékpározás népszerűsítés állt. A Szent István téren délután többféle játékos és ügyességi program várta az érdeklődőket. A résztvevők kipróbálhatták a bolond bringákat és különböző kerékpáros játékokat is. A legkisebb külön versenyekkel szólították meg, a 2 és 8 év közöttiek moci, futó, bicikli és roller versenyeken vehettek részt. Varga Tamás alpolgármester szerint Békés Csabán komoly hagyományai vannak a kerékpározásnak. Kiemelte, hogy a város kiterjedt kerékpárút hálózattal rendelkezik, és sokan használják a biciklit a mindennapi közlekedésben, például munkába vagy iskolába járáshoz. Hangsúlyozta, hogy az autómentes naphoz hasonló rendezvények azért is fontosak, mert felhívják a figyelmet a kerékpározásra, és újabb emberek ösztönözhetnek ennek a közlekedési módnak a választására. Az alpolgármester hozzátette, már gyermekkorban érdemes elkezdeni a közlekedésre nevelést, és rendszeresen fel kell hívni a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. A kerékpározás népszerűsége egészségre gyakorolt kedvező hatása és környezetkímélő jellege mellett ezt is kiemelt szempontnak nevezte. A hagyományos kerékpár emelés és a közös fotózás után a biciklisek több kilométeres közös tekerésre indultak a városban, majd visszatértek a Szent István térre, ahol ismét a magasba emelték kerékpárjaikat. Lezárult az Orosházi Dr. László Elek Kórház Könd utcai szakrendelője mosdóinak felújításának első üteme. A második emeleten már használhatók a teljesen megújult vizes blokkok, miközben az első emeleten és a földszinten megkezdődtek a további munkálatok. A második emeleten új burkolatokat, szanitereket és kézi adagolókat építettek be, megújultak a mosdófülkék, valamint korszerű ledes világítást alakítottak ki. A felújítás következő szakaszában az első emeleti vizes blokkok, valamint a földszinti mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdójul meg. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet a kormány 2025. november 19-i határozat alapján 1.426.775.000 forint állami fejlesztési támogatást kapott. Az összegből több ütemben valósulnak meg felújítások, lift cserék és műszerbeszerzések. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon, valamint a főépület 4. emeletének déli és nyugati szárnyán már elkészült a teljes körű felújítás. Folyamatban van a személy- és teherliftek cseréje, emellett megkezdődött a csecsemő és gyermekosztály teljes körű megújítása is. A szakrendelő folyosóin pedig ütemezetten halad a PVC burkolatok cseréje. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 26-a szombat van, 69 évvel ezelőtt mutatták be a Broadway-en a West Side Story című musicalt. A West Side Story a zenés, színház és a filmművészet egyik legmeghatározóbb korszakalkotó remek műve, amely William Shakespeare Rómeó és Júlia című drámáját helyezi át az 1950-es évek New York-i utcáira. A történet középpontjában a faji és kulturális ellentétek, valamint két fiatal, Tony és Maria tragikus szerelmi története áll. A cselekmény a New York-i West Side negyedben játszódik, ahol két rivális tínédzser banda harcol a környék feletti uralomért. A darab az amerikai musical történet forduló pontja lett a sötétebb társadalmi témák, a kifinomult zene és a történetet előrehajtó kiterjedt tánc jelenetei miatt. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok! Oh,

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
3: Oh, shit, baby.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat esténk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok. Azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Csaba című top 10-es Spotify dala után az elmúlt hónapok két legnagyobb virális lágerét szállító énekesnő, a kétszeres Grammy-díjas Tyla jelentkezett egy újdonsággal megint. Ezúttal a Grammy-re jelölt Celine Larsonnal közösen dolgozott a vadonatúj kislemezen, amely a Shaded It Again címet kapta, és amit most meghallgatunk.

0: Rádió.
1: Hűvös reggelekkel, de nagyon kellemes délutáni értékekkel érkezett meg az indián nyár, vagy ahogy mi felénk szokás mondani, a vénasszonyok nyara, mert hogy ez már biztosan az, anticiklon telepedett ránk, és a következő nagyjából egy hétben marad is itt felettünk, ez már megint azzal jár, hogy egyáltalán nem lesz csapadék, viszont legalább a legmelegebb órákban délutánonként kellemes hőmérsékleti mértékekre készülhetünk. A meteorológusok szerint ez úgy alakul, hogy holnap már a 25 fokot is elérhetjük.

0: ahol én vagyok.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A Technopixamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Kellemesen telik a szombat este, remélem, hogy így van. Én hozom a folytatásban is a jobbnál jobb slágereket a Csaba Rádión. Szalai Balázsnak hívnak, és nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok nektek.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Nagy sikerű vállalását folytatja a Dr. Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta Dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zambó Jimmyt, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zambó Jimmy átdolgozása.

0: Csaba Rádió.
1: Fáklyákkal vonulnak fel holnap este Békés Csabának középiskolások. A látványos menet ezúttal is a csabai garabonciás napok hagyományos nyitánya lesz. A felvonulás után pedig bemutatkoznak majd az idei diákpolgármester jelöltek. Ezzel meg is kezdődik a garabonciás hét, ugyanis hétfőtől négy napon át programok sora várja majd, mint mindig most is a Békés Csabai középiskolásokat. A szervezők idén kiemelten figyelnek a biztonságra. Azt írták közleményükben, hogy nem véletlen, miszerint a hivatalos események legkésőbb este 10-ig fognak tartani.

0: Degmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagy slágert.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Grabowski és Csumontedi közös felvételét hallgatjuk a folytatásban, az a címe, hogy Szívem, te árva rabmadár. A dalban az alternatív rockot játszó zenekar ezúttal a hazai producer elektronikus zenei világát hívta segítségül. Petőfi Sándor szövegét zenésítették meg közösen. A track üzenetével az alkotók a hétköznapok rabságából szeretnének felszabadítani mindannyiunkat. Ezt jeleníti meg a videoklip is, amelyben egy futár mindennapjaiba pillanthatunk bele. A Grabowski frontembere és Horváth Gáspár, vagyis Jumo Daddy unokatestvérek, úgyhogy ezt az együttműködést már nagyon régóta

Rádió. Csaba Rádió. Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia, modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát, ők

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. Az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízlelítője megérkezett közben Dirty Rosy címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép, majd Londonban a Wembley Stadion.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó hét, vigyázzatok magatokra!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

rien. Je pourrais plus jamais me toucher. Tu l'as dit.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröme

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Nekem örökké rapcsolod a véremből.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.